0: Yes. Fölki nasza. Tiszkált báte. Már bájhávodat valami béne. Szerintes valami hó. Szerintem. Csillom a tónsz. Tudt vele ismét az. Let's go. Csak. From Amsterdam to Palestine. Radio.
1: I've got an attitude, we'll lay back, dig, get to this. So you think I've got an attitude, we'll lay back, dig.